0: esta me la curre.
1: Tiquitim, tagadam, tagadam, tiquitim, tagadam, tagadam, tiquitim, tagadam, tagadam, tiquitim, tagadam, tagadam, tiquitim, tagadam, tam, tagadam, tiquitim, tagadam, tam, tagadam, tiquitim.